Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Illés Anna. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a kekvák adókedvezményét, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegőterhelési díjat. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról is. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tárcavezető bízik abban, hogy az új igazgató irányításával a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét, és még több magas hozzáadott értékű beruházást vonz hazánkba. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új termékek előállításához, illetve meglévők fejlesztéséhez szükséges eszközökre, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket. Mindezekhez támogatás igényelhető a vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap este a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Végül a várható időjárásról. Jelenleg 9 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban. Az északi-északkeleti határ mentén enyhébb a hajnal. Budapesten 17-20 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, csak Nógrádban és a főváros környékén vannak felhősebb tájak.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A Village Vanguard a New Yorki jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folkzenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Supic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Skandobló című dalok most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A koppenhágai Jazzhus Montmartre a Dán Jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélést követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtérsértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy az orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó szombati rendezvényre a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus arra kérte az érdeklődőket, hogy az eseményre vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az ügyintézés gördülékeny legyen. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a paksi atomerőműben tegnap estétől a hármas blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tegnap hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése mellett is biztonságban van. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége sem tud tovább haladni az alacsony vízállás miatt. A rendkívüli szárazság nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Karbantartás miatt csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni. A hétvégén tartják a Havas Boldogasszony nagy búcsút a Szeged alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatójára, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap Szent Mise, körmenet és kegyhely történeti bemutató is lesz. Országszerte napos, száraz idő valószínű, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha kifejezetten jazzt énekelek, és erre a mai napig nagyon sokszor van példa, még a saját zenekarommal is, de most beszéljünk akkor kifejezetten jazz standardekről. Nagyon szeretem a mai napig a standardeket, és borzasztó jó érzés az, hogy bármilyen helyzetbe kerülök, saját zenekarral adom elő őket, vagy pedig vendégként lépek fel más zenekarokban, akkor minden egyes alkalommal más tud lenni az a standard. Témaéneklés, az eredeti témának a bemutatása azt gondolom nagyon fontos, énekesként mindenképp, de más hangszeresnél is szerintem egy fontos dolog, még akkor is, hogyha már akkor esetleg megjelennek ritmizációban improvizációk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

vagyok, mindent megpróbálom, megnézek, nincs semmi, ami másról szól. Valahogy minden nap

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az Old Dead Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk előjáróban annyit, a Bruno Lapin egy intim jazz projekt, amelyet a francia csellista és zeneszerző Clément Petit hívott életre. A zenekar különleges trió formációban játszik, Sophie Bernardot ugyanis fagott a hajuk, ő énekel is, és Jocelyn Mianil pedig fuvolán játszik. A projekt zenei világa a klasszikus kamarazene és a tradicionális afrikai ritmusok fúziójára épít, elhagyva a tradicionális jazz szerkezetét, írják a formációról. Zenéjük egyszerre misztikus, költői és kamara jellegű. A Bruno Lapin muzsikusainak szerzeményei szólnak. Butaki, Zebulon, Cavatina, Bonelli, Glizier, Premier Elegy, Nowhere, Cantilene, Strange, harmadik empromptű, Azib és első empromptű hangzik el.

A mai Old Dead Jazzben lemezbemutatót hallhattak, Clément Petit cellón, Sophie Bernardo fagotton játszott és énekelt, Jocelyn Mienil volt a fuvolista, a formáció neve Bruno Lapin. Butaki, Zebulon, Cavatina, Bonelli, Glissier, Premier LG, Nauer, Cantilena, Strange, harmadik empromptű Azib és első empromptű hangzott el. Így ért véget a mai Old Dead Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az Old That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható, majd ezt követően a Németh Ferenc Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte, a szabályozást előzőleg megvizsgálták alkotmányossági szempontból. Aggály nem merült föl, így a törvény mától hatályos. Emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálnában szombaton tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, azok jelentkezhetnek, akiket fiatalítás címén, vagy azért távolítottak el a honvédségtől, mert nem vették fel a COVID elleni védőoltást. Soha nem volt még szükség olyan vízpótlási intézkedésekre a Körösök vidékén, mint idén. A vízügy egész évben nyári duzzasztási szinteket tart. A Békés és Békés Szentandrási duzzasztó által visszatartott vizet juttatják el a csatornákba. A kövizik területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dózs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. A Demokratikus Koalíció felszólította a kormányt, hogy állítsa le az akkumulátorgyárakat a legsúlyosabb aszályos időszakokban. A párt arról írt, hogy a hatalmas vízigényű gyárakkal szemben elsőbséget kell adni az embereknek, a természetnek és a mezőgazdaságnak. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis és közepes vállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és közepes érésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskemét Táncegyüttes ad közös gála műsort, a híres Agórában pedig két kiállítást is megnyitnak. Országszerte napos, száraz az idő, délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A magyar mainstream jazz világában az ezredfordulóval folyamatosan bukkantak fel a nívósabbnál nívósabb muzsikát játszó zenész egyéniségek. Generációja talán legtehetségesebb jazzgitárosa Juhász Gábor, akinek jelenléte és súlya egyre meghatározóbbá vált a hazai jazz életben. Többek között olyan prominens zenekarokban tűnt fel, mint a Tintinku, a Balázs Elemér Group, a Dés Septet vagy éppen a Mirror World. Saját formációjával, a Juhász Gábor trióval sokak meglepetésére rockos irányba indult el, később azonban 1978 címet viselő albumán visszatért a líraibb, meditatívabb hangulatokhoz. Elmondása szerint a jazz a mai kor legfontosabb, legkifinomultabb hangszeres zenei kifejező eszköze.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható. Majd ezt követően a Németh Ferenc Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenei mondatokba való fogalmazás, hogy A-tól B-ig tart egy zenei mondat, és utána a szünetet is tempóba vesszük, és a szünet utáni fikcsét is úgy indítjuk el, hogy annak megint csak van ereje, élete, megszületik, leéli az életet, és meghal. Ez mind Parker Coltrane. És hiába nem tudom kagylóból levenni ezeket, meg nem minden dolgot értek, ami elhangzik ezekbe a dalokba, se a harmonizálásból, se a tengelybe gondolkodásból, mert blueszenész vagyok, mert ez a korlátom. De a levegőket, azokat nagyon értem, és azokat meg is tanultam. Fel tudok építeni ebbe a szellembe, igenis fel tudok építeni bármilyen tempóba egy normális szólót, és imádok swinget játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható, majd ezt követően a Németh Ferenc Trió koncertje hallható.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Még erősebb a történet, mivel ott abban a helyben, ahol te éppen beülsz egy koncertre, akkor születik. Az improvizáció miatt. Tehát ez ismételhetetlen. Még egy Cortez zenedarab, akár egy kamaramű, vagy akár szólómű, vagy egy nagyszínfonikus, mindig arra törekszik, hogy az előadás mindig ugyanolyan legyen. Tehát a kotta hűen ugyanolyan legyen. Itt meg pont fordítva van, hogy mindig az új energiákat, az új rezgéseket keressük.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. Vérbeli jazz díva a mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható, majd ezt követően a Németh Ferenc Trió koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagyhőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Soha nem volt még szükség olyan vízpótlási intézkedésekre a Körösök vidékén, mint idén. A vízügy egész évben nyári duzzasztási szinteket tart. A békési és békés Szentandrási duzzasztó által visszatartott vizet juttatják el a csatornákba. A Kövizik területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja budapesti ivóvíz ellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, hogy megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók, az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok, ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kijárási tilalmakat, és több településre már visszatérhettek a lakók. Szerbiát is elérte a hőhullám, a következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcshőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Egy 100 éves Ford T modell az egyik legnagyobb szenzációja a Nemzeti Múzeum új kiállításának. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezett tárlat a tengeren túlra kivándorolt magyarokról szól. A kiállítás november 1-ig látogatható. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kékszalag nagydíjra, az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél, éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A tradíció templomaként emlegetik a New Orleans-i Preservation Hall-t, mely 1961-ben nyitott meg a város francia negyedében egy szerény régi házban. Célja az volt, hogy megőrizze és bemutassa a tradicionális New Orleans-i jazzt. Az első fellépők között még olyan zenészek voltak, akik a század előn játszottak. A fellépések akusztikusak, erősítés nélkül zajlanak. Ez is fontos része a hely filozófiájának. A hall mindig szűk, zsúfolt, forró, de hiteles. Ma már több generáció zenészei lépnek fel itt együtt. A Preservation Hall Jazz Band turnézik is, világszerte népszerűsítve a műfajt. A hely nem nosztalgia, hanem élő hagyomány, itt kezdődött a jazz, és itt él ma is. Ez a pár négyzetméter évtizedek óta a jazz valódi lelkeként funkcionál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható. Majd ezt követően a Németh Ferenc Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Eba pai.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Megfogalmazódott bennem, hogy most sarkosan fogok fogalmazni, de a jazzben gyakorlatilag a téma, amit az elején eljátszunk, a végén, ez majdnem csak ürügy. Tehát ez a legyünk már túl rajta, és akkor végre improvizáljunk, ami a mi leglényegünk. Tehát ha valami óriási különbséget kell találni a klasszikus és a jazz műfaj között, akkor a sok mellett ez a legfontosabb, hogy mi a kadenciát várjuk őrünk, hogy végre jussunk már oda, hogy akkor kibontakozzunk, és épp ezért mondjuk ma már azért nagyon sok dolog változott. Tehát azt gondolom, hogy ma már, ha valaki magas szinten űzi, vagy olyan igényel űzi a jazz zeneszerzést, mint amire régen kevesebb példa volt, ő szerintem nyugodtan tekinthetjük, vagy egyenlőségjelet tehetünk a kortárs zeneszerzők között. Szerintem ma a jazz felnőtt oda.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható, majd ezt követően a Németh Ferenc Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kiállsz akkor olyan vagy, mint egy pap, akkor én is az vagyok, ha kimerek állni. De ezt a legnagyobb szerénységet csak mint a helyzetem az. Tehát ez nem mondom, hogy én az vagyok, mert rengeteg dologról fogalmam sincs, akár vallási dolgokról, vagy egyáltalán. Tehát egy igazi jó embernek kell kiállni a közösség elé, és ezen kell dolgozni, hogy soha nem leszek az, mert ember vagyok, tehát ugye gyarló, ez így van. Mégis ez elkerülhetetlen, és ezért van értelme.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja, Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Gájer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható, majd ezt követően a Németh Ferenc Trió koncertje hallható.
0: Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében és a mikrofonnál Brieska Dániel. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állított készen létbe, 55 szakember pedig folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós azt mondta, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt is mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobb oldalt megbélyegző pedofilvádnak. Panyi Miklós hozzátette, úgy tudják, hogy Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a víziközműszolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. A Duna vízállása Budapestnél rekord alacsony, szállodahajók vesztegelnek a vízen. A Velencei tó vízállása történelmi mélyponton van. Budapesten nincs szükség vízkorlátozásra. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást. Erre figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Dunamedret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, valamint a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Szászhalombatta között, ahol tegnap délután tarló égett ki. Hivatásos és önkéntes tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat, munkájukat több munkagép, illetve lajtos kocsi segíti. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok elhúzódnak. Szarvas közelében lakóházakat veszélyeztettek a lángok, a város határában száraz fű, avar és gaz égett egy erdős területen, ott a tüzet sikerült eloltani. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható, nagy tavaink vize 24 fokos. 18 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1954-ben alapították Rhode Islandon a Newport Jazz Fesztivált, mely az első hivatalos szabadtéri jazzfesztivál volt az Egyesült Államokban. Olyan ikonikus pillanatok történtek itt, mint Miles Davis 1955-ös visszatérése, vagy Duke Ellington szenzációs 1956-os nagykoncertje. A Newport Jazz volt az a hely, ahol a jazz először fesztivál műfajjá nem klubhoz kötött, hanem széles közönséghez szóló eseményjé vált. Később Bob Dylan is fellépett itt, amikor a folkból az elektromos hangzásba váltott. A fesztivál máig működik, hagyományhűség és frissesség egyaránt jellemzi. A jazz fesztivál kultúrának ez az úgynevezett ős forrása.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható, majd ezt követően a Németh Ferenc Trió koncertje hallható.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Subic Gábor, trombitaművész, zeneszerző, tanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában. Örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Én is nagyon örülök, köszönöm, és szia Máté.
3: Egy picit kérdezhetlek a rádió névadójáról, Szakcsi Lakatos Béláról, hogy van-e esetleg vele valamilyen személyes történeted?
4: Olyan nagyon személyes nincsen. Nem hiszem, hogy ő nagyon tudta, hogy én ki vagyok. Vagy
3: hát de zenéltetek
4: volt, együtt. Zenéltünk együtt, meg volt, hogy találkoztunk, meg köszöntünk, meg kezet ráztunk ilyen helyzetekben, de hogy nem mentem vele mondjuk turnézni, meg nincsenek azok a sztoriaim, hogy amikor a Pege Ali bácsival voltunk, és akkor ez kicsit generációsan is elkerült ez a dolog, meg nem is, valahogy nem voltam olyan helyzetben akkoriban. De ami nagyon erősen él bennem, az volt egyszer egy ilyen össznépi jazz jambori az Arénában. És a Modern Art Orchestrával játszottunk, és körülbelül aki mondjuk elmúlt, nem tudom, 45-50 éves és jazzzenész, az ott volt kb. Vagy na jó, ez lehet, hogy így most megsértettem valakit, aki nem volt ott, mindegy, rengetegen ott voltak.
3: Borbély Misi-től
4: kezdve László Attila, és akkor mindenki szólózott, akkor ott voltak ilyen big band aranzsok. Ez mindig egy ilyen feszesebb, kicsit idegesebb helyzet, amikor nagyon sokan jönnek, mennek, mert akkor technikailag annak meg kell történni, bizonyos időbe bele kell férni, tehát egy trió fölmegy a színpadra, akkor ott egész más fókusz van. Tehát akkor ott az idő, az, hogy mi meddig tart, hogy alakul ki, azt így el lehet egy picit engedni, de egy ilyen helyzet az mindig nagyon-nagyon feszes. És hát ez jó vagy nem jó, ez azt szokta eredményezni, hogy jönnek a vendégek, és akkor mindenki gyorsan elmondja magáét, aztán tovább áll. Vesz egy nagy levegőt, szakszofon, és már mehetünk is tovább. Gitár, nyilván ez most túlzás, de hogy alapvetően van egy ilyen érzése ennek az egésznek. Béla bácsi kapott egy körülbelül 3 oktávos szintit egy ilyen X-állványon. Nem tudom, hogy azt ő hozta, vagy valaki oda tette elé. Nem is láttam azelőtt soha állva játszani. És a beálláson is ott kettőt irányolt. És akkor jó, akkor nekem haladjunk, menjünk. És ő volt az egyetlen, aki abban a körülbelül 1 percben, amíg rajta volt a fókusz, nagybetű zenét tudott csinálni ebből a szituációból. Tehát, hogy ez annyira erős emlékem, hogy ő ezt szerintem ezt soha nem volt hajlandó feladni. Hogyha hangszerhez érünk, pláne színpadon, akkor zenét csinálunk.
3: Hogy ne legyen ennek egy ilyen hakni jellege abban az 1 percben?
4: Hogy nem a leckét mondta föl, hanem az adott pillanatban volt jelen. És ez nem tudom, hogy ez hogyan hozható létre, vagy hogyan lehet egy életművön keresztül ezt fenntartani. Meg mondjuk nyilván nem az van, hogy az összes felvételét kívülről tudom, és meg tudom mondani, hogy na itt hallgass meg, és hogy. De hogy van egy ilyen benyomásom egyébként róla, és ott abban a pillanatban ezt nagyon-nagyon lehetett. Nagyon kontrasztos volt, hiszen ott voltunk 30-an a színpadon, nagyon szuper zenészek, és mégis ez egy ilyen peak point volt az egészben nekem, hogy lehet jelen idejűnek lenni.
3: Ezt az is malhatta volna, aki laikus, és mondjuk...
4: Szerintem ezt lehet érezni, abszolút.
3: Vagy tehát ez technikailag körülírható, vagy definiálható, hogy mitől is volt ez az egy perc különleges, vagy ez egy érzet?
4: Nem igazán. Biztos, hogy le lehet ezt is kémiázni, hogy bánt a szünetekkel, vagy nem is, igazából nem tudom. De ez ilyen színpadi jelenlét, meg jelen idő.
3: Fel tudod idézni a legelső, nem is direkt nem jazz kapcsán kérdezem, egyáltalán zenéhez kötődő emlékedet?
4: Nem nagyon. Nagyon-nagyon pici koromtól kezdve úgy hallgatok zenét, hogy direktben. Tehát nem a háttérben szól, hanem a bátyámmal leültünk a Magnó elé, és akkor mondta, hogy milyen kazettákat szerzett a haveroktól az utcában, és akkor azon így szépen végigmentünk. Tehát, hogy, és ez mondjuk ilyen 5-6 éves koromban.
3: Ja, és akkor milyen kazettákat szerzett?
4: Pink Floyd volt, amire emlékszem, Doors, azt nagyon szerettem nagyon sokáig. Elég sok prog rock ment akkoriban, illetve a 80-as évek magyar undergroundja teljesen random módon. Ja, de jazz az nem nagyon volt.
3: Ez Balmazújváros?
4: Ez Balmazújváros, így van.
3: És bármi családilag olyan zenei közeg leírható ekkoriban, ami már egy picit terelgetett volna valamilyen zenész karrier felé?
4: Nem igazán. A szüleim képzőművészek, úgyhogy a kultúra az folyamatosan jelen volt, meg rengeteg könyv, az, hogy színházba vittek, vagy kiállításokon ültem a földön, nem tudom hány folyóórán keresztül, az része volt az életemnek, de meg szólt otthon zene, elsősorban klasszikus zene, nagyon sok Vivaldi és Chopin, ez volt a fő vonal, azt hiszem, amire egy emlékszem, de úgy konkrétan zenei közegről nem hiszem, tehát nincsenek ilyen emlékeim.
3: És hangszer közelsége?
4: Volt egy fúvó zenekar a faluban, vagy a városban, és volt egy zeneiskola, és akkor azok ott néha jöttek, masíroztak fel alá, és az a részfúvós...
3: Ilyen menedzenekar?
4: Aha. Ez egy ifjúsági fúvószenekar volt a Balm. Az újvárosi Bektorn ifjúsági fúvószenekar, no man is so man, és ez egy jó nagy létszámú zenekar volt, a környékről is sokan jártak, és volt egy ilyen nagyon jól bugyogó, ilyen részfúvós, vagy fúvós iskola ott igazából. Szuper tanárokkal, meg hát tök jó közösséggel. És egyébként mondjuk az opera backstage-ben, vagy büfében, hogyha elkiáltod magad, hogy Balmazújváros, akkor én szurikált a módon azért néhányan fölemelik a fejüket.
3: Szóval, mind a mai napig?

0: bevonzott ez a közeg, vagy ez mutatott először egy ilyen zenei
1: abszolút,
0: irányt?
1: Abszolút, nagyon-nagyon beszippantott.
0: Meg igen. A klasszikus zene, vagy az opera esetleg?
1: Nem, az nem annyira. Az nem, nem. Maga a zenélés, mint egy ilyen fizikai élmény, az van egy ilyen korai emlékem, hogy az nagyon megszólít.
0: Csak azért kérdezem, hogyha részfúvósok, és akkor még inkább a progresszív rock zenekarok, akkor hogy lehetett akkoriban elképzelni, hogyha esetleg a kezedbe veszel majd egy részfúvós hangszert, akkor egyáltalán mi fog azon megszólalni?
1: Ez egy kicsit ilyen külön vonalon volt. A részfúvós hangszer az nagyon sokat kér a játékostól. Pláne az elején nagyon nyögvenyelősen indul, pláne gyerekként olyan disziplináris dolgokat kell lerakni napi szinten, ami mondjuk nem feltétlenül egy ilyen 10 éves fiúnak az életébe való.
0: Például,
1: azt hiszem.
0: Hát egyszerűen csak a napi sok gyakorlás. Így,
1: hát nem is
0: fizikai...
1: a sok, hanem a napi. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy ma igen, és tegnap nem. Tehát ez nem nagyon nem egy trombitás életforma. Itt minden nap van trombita.
0: Erre más hangszeres azt mondaná, hogy na de hát nekünk is úgy mi az, hogy vagy az konszenzusos?
1: A részfúvós hangszereknél ez egy fokozott dolog. Tehát, hogy el kell tenni azért egy-két évtizednek, mire az ember megengedheti magának azt, hogy pihenőket tart. Vagy hát nyilván ez is embere válogatja, de hogy ez így a nagy általánosságban. Tehát, hogyha mondjuk valaki zongorista, vagy szaxofonos, vagy hegedűs, és kihagy egy napot, vagy kettőt, akkor azt valószínűleg ő megérzi a saját fejlődésében, vagy nyilván attól függ, hogy milyen sűrű, de nálunk azért ilyenkor van egy reset.
0: Még napi szinten is egy szünetnek a kezdeti időszakban?
1: Igen. A kezdeti időszakban feltétlenül, igen.
0: De ennek köze lehet ahhoz, hogy fiziológiailag, vagy biológiailag egyszerűen a tüdő, vagy valaminek
1: nem annyira a tüdő, inkább az ajakizmok nagyon picik. Illetve a trombita ugye nem nagyon van rajta mit csinálni kézzel. Világos. Tehát van 3 billentyű, az nem sok vizet zavar. És igazából az összes többi történés, azt nem látjuk. Tehát a szemünk mögött történik. A szánkban, a nyelvünkkel, a rekeszizmunkkal. Szóval ez egész ilyen nagyon mentális. El kell képzelni. És ezt sokkal nehezebb felépíteni. Tehát, hogyha kezedbe veszel egy gitárt, vagy leülsz egy zongorázó, vagy dobolsz, akkor nézed, amit csinálsz. És az azért egy sokkal gyorsabb visszacsatolás. Vagy hogyha mondjuk szaxofon, akkor is ott van 10 ujjad. Érted? Tehát ahhoz is egy olyan mozgás tud hozzátartozni, ami azt hiszem, hogy sokkal könnyebben megtapad. De erről szerintem nálam sokkal okosabb és hangszertudorabb emberek már rengeteget írtak minden esetre. Szóval nem volt ez annyira az első pillanattól kezdve ilyen evidencia.
0: Akik okosabbakat, sokkal többet írtak, az most kevéssé foglalkoztat. Egyrészt azért, mert most nincsenek itt, másrészt meg szerintem nagyon érzékletesen leírtad ennek a hangszernek a megszólaltatásának az útját. De még az érdekel, és tényleg lehet, hogy nagyon laikus a kérdés, de a trombita kapcsán akkor igazából a dallam ...nak a megszületése az valójában nem csak a billentyűkön múlik, hanem énekművészhez hasonlóan ezt generálni már úgy belül
1: igen,
0: el
1: abszolút,
0: kell kezdeni.
1: Abszolút. A részfúvós hangszereknél ez nagyon erősen megvan. Nagyjából a hegedű, illetve a vonósok világa hasonlít még erre. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly előképnek kell lenni ahhoz, hogy valóban megszülesen. Mondjuk minden hangszeren kell lesz, de hogy mondjuk egy zongorához, hogyha lázas betegen leülök, és lenyomok egy billentyűt, akkor is megszólal az a hang. Lehet, hogy nem olyan szépen, mint hogyha koncentrálni tudok rá, de meg fog szólalni az a hang. Egy részfúvós hangszeren nem valószínű.
0: Oda is kell figyelni egy fellépés vagy próba előtt, hogy bizonyos dolgokat akár te már nem is tudom, nem is ehetsz, nem is ihatsz, vagy nem is csinálhatsz, hogy az megfelelő legyen.
1: Vannak ilyenek, igen. Ez egyébként, hát ez ilyen énekes hisztihez hasonló a részfúvós hiszti, tehát hogy nem iszom szénsavasat, nem eszem cukrosat, mint mindenkinek van valami ilyesmi.
0: Lehet edzeni ezeket az izmokat más módszerrel, mint hogy a trombitával?
1: Abszolút, vannak
0: speciális gyakorlatok.
1: Vannak speciális gyakorlatok, és vannak ilyen kis eszközök, amiket meg lehet vásárolni. nagyon sok
0: webshopunkban
1: dollár ellenében. De van, aki például úgy ül az autóban, hogy egy ceruza van a szájában, és azt szorítja meg ilyenek. Tehát, hogy emberre válogatja.
0: Viszonylag a jazzzel lehet mondani, hogy későn ismerkedtél meg?
1: Szóval ilyen 13 éves lehettem körülbelül. 12-13, amikor először úgy hallottam jazzt, hogy nem úgy véletlenül szólt, vagy nem valaki mondta, hogy ez az, vagy nem tudom, hanem a tévében. Egyébként pont Miles Davis-t láttam, és akkor emlékszem, hogy az volt az első gondolatom, hogy ilyet lehet, hogy ez van. Szóval, hogy ennyire nem volt meg előtte.
0: De akkor már trombitásként.
1: Akkor már egy pár éve volt a kezemben hangszer, igen.
0: És akkor mi volt az, ami technikában fogott meg, vagy egyszerűen amit kiad a hangszer,
1: az, hangok? Az, hogy ilyen érzéseket lehet trombitával kommunikálni. Az, hogy alapból ráadásul pont a szóvat ment akkor a tévében, amikor bekapcsoltam. Van egy ilyen nagyon-nagyon híres fekete-fehér tévé felvétel, amikor játszanak nagy zenekarral is, külön is, 59 talán, vagy valami ilyesmi. És az a felvétel ment, a mai napig az egyik kedvencem, és akkor, tehát az, hogy ilyen hangulat tud lenni zenében, az, hogy ez a fajta érzéskavalkád, az, hogy ez a fajta hangszín, tehát szinte az egész zsák egyben, és erről nekem fogalmam sem volt, szóval az eléggé komoly arcú csapás volt akkor.

0: Ez a Jazz Portré.
1: Szerinted könnyebb vagy nehezebb, hogyha vannak nyilván a különböző más zenei műfajokban is, de mondjuk most csak szorítkozunk a jazzre, ilyen legendás adott hangszerhez köthető személyek, úttörők, vagy nem is tudom, hát akik miatt sokan tényleg egyáltalán megismerik magát a jazzt, utánuk kézbe venni ezt az adott hangszert? Most ez szaxofon is lehetne, vagy trombita is, mert tényleg van egy-két olyan figura, aki után azt mondhatnánk, hogy hát most én még próbálkozzak a hangszeren, de ott a másik oldal, hogy megmutatta nekem, kitárta az ajtókat, és most én is ezen elindulok.
2: Egyrészt nem nagyon gondolom, hogy ez elkerülhető, hiszen mindenhol, ahogyha mondjuk most föltalálnék egy új hangszert holnap, akkor lehet, hogy azon még nem lenne valaki, aki nagyon ügyes volt. Másrészt meg erről próbálok úgy gondolkozni, és nagyon sokat segít az ilyenfajta szorongás, vagy az ilyenfajta kérdések elkerülésében, hogy a zene az olyan, mint egy természeti jelenség. Tehát, hogy ezt nem gyártjuk, meg nem létrehozzuk, hanem felfedezzük, mint egy vízesést, vagy mint egy hegyet. Meghalljuk a pentatont a levegőből, mit tudom én, 30 ezer évvel ezelőtt, és a többi, és a többi. És hogyha így fogjuk fel a zenélést, akár egy hangszeren, tehát az most már ilyen szempontból teljesen mindegy, akkor ez az egész probléma akkor elmúlik. Mert hogyha ott van a Niagara vízesés, attól még, hogy előttem már 30 ezeren megnézték, és lehet, hogy valaki írt róla egy gyönyörű verset.
1: Vagy zenét.
2: Vagy zenét, amit én soha nem fogok tudni. Attól még az ott van, oda tudok menni, meg tudom nézni, és meg tudom ezt tapasztalni, ezt a dolgot. És igazából ezt az egész zenélés dolgot, ezt így próbálom. Ha így sikerül felfogni, akkor sokkal könnyebb és jobb lesz az egész.
1: Hogy adott pontokból meríteni mindig egy picit. Mindenki számára elérhető, és mindenki számára inspirációt adhat.
2: Igen, tehát hogy ezt nem én csinálom meg, hanem csak inkább oda megyek fejben, vagy valamiben, és megpróbálok belőle töltekezni. És akkor vannak turisztibb helyek is, meg vannak olyanok, ahova kevesebben járnak, tehát hogy fel lehet ebbe egy teljes ilyen párhuzamosságot
1: építeni. Ezt tetszik ez a kép, mert ugyanakkor nem csak a hely lehet inkább turistás, hanem nagyon sok gondolom az olyan turista is, aki kevésbé... Na jó, szóval...
2: Igen, igen.
1: Jönnek, mennek. Említetted az előbb még itt egy szorongás, egy fél mondatba belekerült, és azért azt gondolnám, hogy a lelki folyamatok is eléggé fontosak, hogy az a hangszer úgy szólaljon meg. Nyilván számtalan olyan pont volt, hogy vizsga előadás, vagy színpadra kell tenni először, akkor először itt, először ő előtte, és hogy akár az énekeseknél, talán itt a részfúvósoknál, vagy a fúvós hangszernél azért az, hogy hát most nem szó szerint, de gombóc van a torkában a művésznek, azért az nagyon befolyásolhatja.
2: Abszolút, ez egy nagyon fizikai dolog, az egész trombitálás, és visszatérve a Miles Davisre, van is egyébként olyan felvétel, ahol rendesen lehet hallani, hogy dühös. Vagy hogy lehet, hogy nem ez a jó szó, de hogy más érzelmi állapotban van, mint általában, ha szabad így fogalmazom. A testünkkel csináljuk ezt az egészet. Kis lábújtól fülcimpáig, szóval, hogy minden számít. És tényleg nagyon hasonlít az énekléshez ez az egész.
1: Ha egy picit lexikálisabban haladunk tovább a te életedben, vagy a pályádon, akkor a Balmazújvárost követően ugye Budapestre jöttél aztán fel.
2: Igen.
1: Ez nagyjából mikor?
2: 2002.
1: Budapest. És akkor olvasgattam párhuzamosan a Miles Davis életművel.
2: Persze, igen.
1: Akkor már egyértelművé vált talán a jazz, és az, hogy neked egyáltalán a művészi pályád is a jazz lesz.
2: Nem volt teljesen egyértelmű az elején. A szüleim révén elég jól tudtam rajzolni, ezt szerintem még most nagyon múlt el, bár nem gyakorlom sajnos. És menő voltam matekból, és akkor úgy volt, hogy akkor az építészpálya az egy ilyen kézenfekvő dolog. Kb. Az érettségim alapján fölvettek, csak be kellett mennem lerajzolni egy széket a műegyetemre.
1: Szó szerint?
2: Uh-huh. Leültünk egy ilyen nagy terembe, kiraktak egy széket, rádobtak egy törölközőt, és akkor azt le kellett. Volt egy ilyen szabadkézi rajz a felvétel. És akkor azt így zsebre lehetett tenni, hogy ez fix. Bár amikor bement, tehát hogy Balmazújvároson mondjuk laktak akkoriban körülbelül 10 000-en, a műegyetemre meg 25 000-en jártak akkoriban kb. Tehát amikor úgy bementem, akkor éreztem, hogy ez azért így erős lesz. Vagy, de nem egy ilyen jó formájában erős, hanem hogy úgy valahogy ez így egy picit taszított. És akkor beadtam a filmművészetire is, akkor indult adásrendező szak, ami egy a filmrendezőnek volt egy ilyen, talán ilyen főiskolai képzés, vagy egy ilyen lájtosabb valamilyen, vagy nem tudom. És ott az utolsó rostán azt hiszem, hogy 8-an voltunk már, nem tudom hány százból, és ott egy pillanatra elhittem, hogy az utcáról én be tudok sétálni a filmművészetire, és föl fognak venni. Mert először esélytelenek teljes nyugalmával mentem az első rostára, aztán a másodikot már kicsit érdekes, és a harmadiknál ugye egy pillanatra elhittem, hogy ez nekem ez így megy zsebből. Aztán persze kiderült, hogy ez nem így van, és akkor nagyon betoltam, hogy én mérnök leszek. És ezt valahogy nem nagyon tudtam rendbe tenni magammal. De a trombitálás az nem maradt el közben, tehát otthon volt egy trombitám, és akkor az, hogy fújogattam, meg tökre érdekelt, meg akkor már elkezdtem tudatosan is hallgatni jazzt, és akkor egy jó barátom, Mészáros Ádám mondta, hogy gitárművész, nem tudom, hogy... De ő mondta, hogy van egy sulikőbányán, és hogy ő oda fog menni, és ezt próbáljam meg. És akkor ott kezdtem el először. Akkor már lemaradtam a felvételiről, és akkor elkezdtem úgy ilyen tehát stikába bejárogatni, vagy nem is tudom, tehát hogy úgy a Fekete Kovács Kornél felvettem a kapcsolatot, és akkor ő elkezdett tanítani, aztán felvételiztem oda-oda is felvettek, és akkor aztán amikor a Jazz Dance szakra felvételiztem, és oda felvettek, akkor mondtam, hogy hát akkor ezt a műegyetem dolgot ezt most ebben a formában el kell engedni. És csodálatos érzés volt kinyitni úgy az indexemet, hogy csak olyan tantárgy volt benne, ami nagyon-nagyon érdekel, és akkor tudtam, hogy ez lesz a jó.

0: Ez a Jazz Portré.
1: Azon elgondolkoztál már, hogy mi lett volna, hogyha akkora sikerül a filmművészeti, és akkor esetleg ott marad ugyan a trombita az életedben, de lehet, hogy mondjuk már nem minden nap gyakorolsz, és aztán talán egyre kevesebbet?
2: Sokat gondolkoztam rajta, igen, és nem tudom pontosan, hogy mi lenne. A színpadon levésnek, meg ennek a színpadon jelen idejűségnek, vagy az együtt jelen időben csinálásnak van egy olyan érzése, amihez nagyon-nagyon kötődök. Tehát azt tudom, hogyha az nem lenne, mint ahogy mondjuk a Covid-nál volt egy pár hónap, amikor nem volt, akkor azért az úgy nem is csak, hogy hiányozna, de hogy ilyen fiziológiai változásokat is tudna okozni. Túlélhető, az is kiderült 2020-ban, és hogy vannak más dolgok, de hogy biztos, hogy nagyon-nagyon más lenne az élet.
1: Ez, hogy egyszerre meg van benned, vagy megvolt a matematikai érdeklődés, illetve mondjuk a képzőművészet iránti fogékonyság családodból adódóan is, meg jó rajzkészség. Mind a kettő oda vezet, hogy az improvizációra fogékony vagy? Tehát lehet, hogy még a matematikának is köze van ehhez?
2: Az improvizáció az végig érdekelt, picikoromtól kezdve. Volt egy ilyen sztereotípia, hogy ja, majd a Subic kiáll, és akkor majd csinál valamit.
1: Meg lesz oldva.
2: Nem feltétlenül lesz
1: de
2: jó.
1: Zenekarban, de zenekarban?
2: Nem, az iskolában.
1: Ja, hogy egyszerűen ad ki. De nem is hangszerrel?
2: Nem.
1: Ja, hogy te csak kiállsz, és
2: igen,
1: valamit
2: és
1: elő
2: akkor majd valami lesz majd.
1: Ja, értem.
2: Tehát, hogy nem volt ez így ennyire így kimondva, de hogy volt egy kicsit ez. Igen, tehát, hogy ez szerintem egy... nem feltétlenül készség, hanem inkább egy késztetés az emberben, vagy fogalmam sincs, hogy mitől alakul ki. De ez egy ilyen kicsit egy ilyen hívás az életben, egy ilyen hivatás dolog, hogy ez jó, vagy nem tudom, ezt kell csinálni, vagy ez megy. Igazából nem is tudom, hogy mi ennek a kiinduló pontja, hogy azért kezdesz-e valamit csinálni, mert jól megy, vagy azért kezdesz-e valamit csinálni, mert érdekel, és annyira érdekel, hogy utána jól fog menni. Szóval ezeket
1: hát már meg nagyon nehéz, hogy végül ugye hát, hogy egyáltalán kiderüljön, hogy ki miben jó. Most ezt most már filozófia meg mellékvágány a történethez képest, csak hogy itt ugye hány lehetőség lett volna a számodra kevésbé kívánatos műszaki egyetem, vagy ugye a filmművészeti, mikor mi derült volna ki, hogy miben vagy jó, vagy mi az, ami kedved van, és még jó is vagy benne, de mondjuk így azért elég jól alakult, vagy alakul, ez talán még visszacsatolás.
2: Igazából egy kicsit arra is szoktam gondolni néha, hogy azért lettem trombitás, mert az ment a legkevésbé. Először nem volt vele sok sikerélményem az első években gyerekként, és valószínűleg annyira piszkált ez, hogy ez egy kicsit mindig tovább hajtott. Egyébként a Wynton Marsalis-szel egyszer láttam egy interjút, és megkérdezték, hogy maga szerint ön miben tehetséges. És azt mondta, egy szót sem beszélt a trombitálásról. Azt mondta, hogy összefüggéseket meg tudok látni. Ezt mondta magáról.
1: Az életben nagyon... is, vagy zeneileg is, vagy
2: azt
1: te hogy
2: mondta,
1: értelmezed?
2: Hogy tök mindegy. Tehát, hogy savanyú káposzta és második világháború. Go. És akkor tud róla mondani. Vagy, jó, most ez lehet, hogy nagyon extrém volt. De
1: hát most elkinek gondolkodnak.
2: Igen, mondjuk ez feladná lehet. De hogy ez úgy megmarad bennem, hogy mert a Wynton az nagyon-nagyon okos ember, és nagyon-nagyon jó ilyen szúrópontokat tud adni. És ez tök sokszor eszembe jut, hogy is van ez, hogy mitől alakul ki ez az egész. Meg szerintem, amikor az ember fölmegy a színpadra, vagy bármi olyan dolgot csinál, ami sok emberhez eljut, olyanokhoz, akiket nem ismerünk, akkor ezeken nagyon tisztába kell lenni, hogy belül mi van, mert akkor lehet jól kommunikálni.
1: Említetted már Miles Davis-t is, de kik voltak még azok, akár nemzetközi porondról, akár itthonról, akik nagy hatással voltak rád, és jazz, trombita művészek?
2: Trombitán...
1: Más is hangszer is érdekel egyébként.
2: Trombitán nagyon-nagyon sokat hallgattam Clark Terryt, és Freddie Hubbardot még a Davisen kívül. De volt egy időszak, amikor annyi Davist hallgattam, hogy már kicsit kezdett az agyamra rámenni a Tehát amikor a saját játékodon már azt érzed, hogy nagyon hasonlítani akar valakire, az mindig egy ilyen intőjel. Ugyanakkor kell.
1: Ez elkerülhetetlen.
2: Elkerülhetetlen, csak azért vannak ennek dózisai az életben. De minden esetre a Freddie Hubbardot és a Clark Tate-t azt rengeteget hallgatom a mai napig, és mindig olyan érzésem van, hogy mi a francnak hallgatok én bármi mást, amikor ez itt van az orrom előtt, és ez nekem nagyon jó. Szóval egy kicsit ilyen, mint a túrógombóc, hogy amikor az van az asztal, akkor az van, hogy
1: ki gondol, amúgy, akkor a szilvás gombócra.
2: El lehetne élni egy életen keresztül. John Scofield, aki nagyon-nagyon erős hatással volt rám. Tulajdonképpen bármi, mihez nyúlt. Tehát nem annyira azok a stílusok, amiket ő használ, hanem az improvizációjának, a folyásának, a módja, az egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon agyat csiklandozó dolog. Egyébként nagyon sok képzőművészeti élményem van, ami át tud csapódni zenei élménybe. Tehát nagyon sokszor például direkt azért megyek el kiállításra, mert tudom, hogy nagyon fel fog tölteni. És zeneileg tölt föl furcsa módon. Tehát a színek ritmusa, meg akár egy egész kiállítás ritmusa.
1: A szabad-e, vagy nem túl intima? Élmény miatt?
2: Nem is tudom, hogy kit kéne kit kéne kiemelni. Kandinszkit azt nagyon szeretem. Elég. De tök mindegy. Nincs is korszak erről ezzel kapcsolatban. Azért jó ennyire más művészeti ágból meríteni, mert akkor tök mindegy, hogy most ez 19.
1: Ezt csak feltételeztem, hogy nem a reneszánszhoz nyúlsz vissza.
2: Ó, az is nagyon jó.
1: Hogyne, csak most ahogy elképzeltem itt ennek a lüktetését, meg a jazznek, azért úgy vonza egy picit hát már inkább a 20. század felé.
2: Abszolút, persze, tehát nem véletlenül, hogyha jazz szól, akkor elképzelünk magunk előtt valami.
1: Igen.
2: Valami olyat, ami
1: de irodalmilag is, meg a képzőművészetileg is azért nagyon hangsúlyos ez a korszak, amiben ez ott megszületett, vagy amiben ez úgy kiteljesedett, és ennek kapcsán is akartam kérdezni tőled, hogy te nem így vélekedsz erről, hogy ennek volt egy olyan aranykora, ami után ezt meg lehet idézni, vagy ahogy mondtad, turistáskodni lehet, de hogy sokszor szóba kerül, hogy éle még lüktette, ugyanúgy a jazz a mai nap is, főleg, hogy már annyi mindenki zenél, annyira profi lett ez a szakma, a különböző tartalomszolgáltatók, a online, stb., hogy ennek ez az érzete, amit mondtál a fekete-fehér felvétel a Miles Davisről, hogy ugye ezt lezártnak tekinthető akár?
2: Azt nem tudom, hogy lezártnak tekinthető.
1: Na most a végén túl erősen fejeztem be a gondolatot, de hogy szétválasztható?
2: Azon gondolkoztam ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk volt egy ilyen 10-20 év, 40-től 60-ig, vagy mit tudom én, tehát nagyjából, ami olyan, hogyha csak az lenne, akkor is szinte lenne egy teljes képünk erről a fajta zenéről. Ez a gondolat, ez sokszor megfordul a fejemben, hogy nem feltétlenül az, hogy utána meghalt, vagy hogy előtte nem volt még olyan, vagy ilyesmi, mert ez így, ahogy kimondtam, ez butaság, de hogy ott volt egy bő évtized, vagy szűk két évtized, amíg ez annyira jelen idejű tudott lenni, meg annyira a Zeitgeistbe beépülve volt jelen. Plusz azt hiszem, hogy ez a korszak, az 50-es, 60-as évek fordulója az akusztikus zene felvételeknek is egy nagyon-nagyon nagy csúcspontja, technológiailag is. És viszont még nem jöttek be olyan dolgok, amik ezt torzítanák, vagy beárnyékolnák. Szóval azt gondolom, hogy ott volt egy olyan rész, ami hát aranykornak is lehet nevezni, de hogy ami úgy önmagában elegendő lenne már. És ami előtte volt, az is nagyon izgi, és ami most van, azt meg azt gondolom, hogy egyszerűen jó csinálni, és jó hallgatni. Én nagyon szeretem a jazzben ezt a pragmatikusságot, hogy nem az van, hogy egy zeneszerző kiül a hegyormára, és akkor nézi a naplementét, és azon gondolkodik, hogy az élet értelme, és hogy az egyén szerepe a világban, ezek tök fontos, és nagyon-nagyon szuper dolgok, félre ne is, hanem az, hogy oda megyünk a színpadra, megpróbálunk jelen lenni, és ha jó, jó. Nem jó, nem jó. Vagy ha nem jó, igazából akkor is jó. De hogy, szóval, hogy van egy ilyen bot egyszerű dolog ebben az egészben, és szerintem ez az improvizálás folyamata miatt, tehát ez így átszűri egy kicsit az ilyen talán túlagyalt, vagy nagyon megagyalt részt, és én ezt nagyon szeretem.

0: ez a Jazz Portré.
1: Jelenleg, aki rád még ezen túl is, ezen a beszélgetésen túl is kíváncsi, milyen formációkban tekinthet meg?
2: A Modern Art Orchestrának 20 éve vagyok tagja, és nagyon-nagyon büszkén és boldogan járok be, és teszem a dolgom. Ez egy fantasztikus kortárs zenei és kortárs jazz big band, és egy fantasztikus műhely. Ezen kívül a Dave Form Quintet nevű zenekarra dolgozunk most elég sokat az utóbbi időben, ami Szegő Dávid dobos barátomnak a projektje. Felvettünk egy lemezt a Kurt Rosenwinkellel tavaly, alig várom, hogy kézzel fogható legyen, és meglegyen.
1: Holden a Dávid mesélte erről a ilyen portrébeszélgetés, yes. Nagyon izgalmas.
2: Nagyon izgi az egész, és maga a zenekar is nagyon izgi, és szerintem jól kitalálta. És a, most, ami így ebben azt hiszem, hogy eszembe jut még, az természetesen a saját formációm, a Subtones, ami most már sokadik éve működik, és szintén lemezt fogunk megjelentetni, és egyéb nagy bejelentéseink is lesznek még idén. Tanítok sokat az utóbbi időben, és hát ha az ember szabadúszó, akkor mindenfelé játszik. És ez is egyébként nem tudom, hogy akik itt szoktak ülni, van erről szó, hogy megélhetési zenész valaki, vagy inkább elmegy áru feltöltőnek, de amikor zenél, akkor csak az zenéli, amit akar, vagy bevállalja azt, hogy a létminimumon él, és csak akkor zenél, amikor akar. Mondjuk az igazából ez nem is nagyon kérdés, hogy a létminimumon él, vagy nem.
1: Volt, akivel szóba került, igen.
2: Nagyon szeretek sokféle dolgot csinálni egyszerre. Azt hiszem, ezt most már így 40 évesen el tudom magamról dönteni, hogy én az a csávó vagyok, aki sok gödröt ása homokozóban. És nem baj, hanem olyan mélyet, hanem inkább minél többet.
1: De ez egy zenei homokozó, vagy az életet tekintjük a homokozónak?
2: Na látod, most megfogtál.
1: Na végre tudtam egy olyat kérdést. Nem csak, hogy más, tehát hogy te is próbálkozol mellett, hogy mindenfélét csinálj, annyi minden érdekel a képzőművészettől, vagy hát amit előbb te hoztad fel, hogy más ilyen olyan munkák és mellette a zenélés, vagy ezt most arra értetted, hogy igazából nagyon sok mindenkivel szívesen fellépsz, és nyitott vagy mindenféle zenei projektekre.
2: A zenélés az azért kézenfekvő, mert akkor az önetető tud lenni. Hogyha mondjuk most a siklóernyőzés is bevennénk, akkor az
1: szó szerint?
2: Nem.
1: Ja, jó.
2: Már biztos, hogy állati király lehet. Soha nem próbáltam még. De hogy ezt nehezebb befűzni a zenei gondolkodásomba az embernek, vagy mit tudom én, akármit. A sok felé zenélés az önmagát is erősíti, tehát azt én élvezem, hogy elmegyek valahova, egész más priorizációs lista szerint zenélünk, mint egy másik helyen, és akkor az egyikből átjárok a másikba, és ez egy tök jó érzés.
1: Ha erre egyáltalán lehet röviden felelni, akkor kérlek, röviden felelj, de szerintem nem lehet, és az se baj, ha nem röviden. De ez még kifejezetten érdekelt, amikor említetted, hogy a Miles Davis sokat hallgattad, és akkor már túl sokat is, vagy túlságosan beleástad magad, hogy amikor ezek a bizonyos legendás albumok sorozat egy-egy epizódja van a Modern Art Orchestrával, akkor mi a jobb, ha te úgy próbálsz mondjuk egy Miles Davis lemezt előadni, hogy Miles Davisre hasonlítasz, tehát hogy ez most a Miles Davis legyen a színpadon, vagy Subic Gábor legyen a színpadon, aki Miles Davist játszik?
2: Igen, ez megint egy ilyen ego hajtott kérdés, és ezek nagyon nagy hazugság volna azt mondani, hogy ez elkerül, mert hát ez abszolút nem meg, ez benne az izgi, hogy ezt hogy küzd ezzel meg az ember. Hogy a Davis azért Davis, mert senki másra nem hasonlít. By definition. Na most, hogyha erre akarok hasonlítani, akkor az egy nagyon nagy mellérugás szerintem. Mert hogy ő nem. Tehát hogyha csak szigorúan a trombitálást veszük, akkor az egy olyan dolog, ami teljesen egyedi, és azért olyan jó, mert ez az neki a sajátja. És én azt hiába próbálom a magamra ölteni, az nem fog menni. Az más kérdés, hogy, hogy mennyire inspiráló, meg mennyire ébreszt gondolatokat, és az szerintem teljesen rendben van. De hogyha az ember meg direkt széllel szemben akarja ezt a dolgot csinálni, az nagyon kontraproduktív. Tehát, hogy akkor most én a saját zenémet, az én zenémet én csinálom, akkor nagyon sok lesz az én. És az sem annyira jó. Szerintem, én inkább olyanokra próbálok ilyenkor koncentrálni, hogy, hogy milyen érzést kelt bennem az az adott felvétel, vagy milyen világot képzelek el ahhoz az adott felvételhez, és akkor utána abba belehelyezni magamat, aztán lesz, ami lesz.
1: Végül is teljesen kielégítő választ kaptam. A ego kérdés ide vagy oda, de hát ez egy fontos dolog, mert ezért is akartam így lekerekíteni, mert hát a nagy elődök nyomdokaiban kalandozni, vagy most nem akarom ezt a turistáskodnit használni, mert ezt pejoratíve használtuk egy kicsit, de azért, hát igen, szóval, hogy itt visszaköszön az, hogy, hogy most mikor, milyen hosszan tudok játszani ahhoz, hogy már terjedelemben, tehát hány évig, évtizedig, hogy már el tudjam engedni azokat a manírokat, vagy azokat a hatásokat, hogy itt már én tisztában vagyok, hogy ő hogy játszott, meg én is már túl vagyok azon, hogy megpróbáltam hasonlítani, de most már el tudom ezt engedni.
2: Hát meg, hogy merem. Uh-huh. Merem azt mondani, hogy én ilyen vagyok. Szóval ez egy kemény pálya, hogy egy ideális világot akarsz mutatni magadból, vagy saját magadat, és az egyiket fel kell adni, hogy a másik meg tudjon jelenni.
1: Várjuk izgatottan az idei évben mind a Subtones, mind a D-Form Quintet, mind a Modern Art Orchestra és egyéb projektjeidet, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és sok izgalmas dolgot tudtunk meg.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: A Jazz Portré mai adásának vendége Subic Gábor, trombitaművész, zeneszerző, tanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
0: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a Mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható. Közreműködik Pocsai Krisztina, Horváth Csárli, Wienand Gábor, Szakcsi Lakatos Béla és még sokan mások.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen. Bukán György. Köszön Imre Hárs úton. Köszönöm szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Last Message Vukán György emlékkoncertet hallották. Közreműködött Pocsai Krisztina, Horváth Csárli, Wienand Gábor, Szakcsi Lakatos Béla és még sokan mások. A felvétel a MÜPA Nemzeti Hangverseny termében készült 2013. november 20-án.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Németh Ferenc Trió koncertje hallható. Közreműködik Bacsó Kristóf és Olácumó Árpád.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Cumo Árpád, Bacsó Kristóf.

Köszönjük ez a poéca, The East című szám volt. Bacsó Kristóf szaxofonozik. Szumó Árpád zongorázott.

0: Köszönjük szépen, Bacsó Kristóf, Szumó Árpád. Ez volt a...
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Köszönöm.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Facciamo Christoph su Moata.
1: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Köszönjük szépen!

I'm going to go to the hospital.

Köszönjük, köszönjük. Szumo Árpád, Bacsó Kristóf.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében a Németh Ferenc Trió koncertjét hallották. Közreműködött Bacsó Kristóf és Olácumó Árpád. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2020. március 13-án.
1: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.